0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely a harmadik Ágsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9. Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Elkészült az innovációs és tudományos stratégia. Sikeres volt a vasúti teszt. Őszi turista csalogató kampány lesz a Balatonon. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézy Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utas tájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
2: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányába.
1: Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: az időjárás...
1: Erre mondják, lássuk meg, ugye? Nincs mit nagyon nézegetni rajta.
0: Az biztos, hogy október 5-e, és ahogy nézegetem, lesz miről beszélgetnünk a mai napon. Van itt kérem első kislemez, számtalan zenekar alakulás, énekes váltás, no meg hát a születésnaposok, nem is akárkik. Úgyhogy 103.9 Rock FM, fussunk is neki, ami a zenéket illeti. Nem sokára majd Kiss, kezdéstek meg Def Leppard. Utakon vigyázzunk, köszönet! Do you want-

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában, a Petneházi utca közelében. Korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton, sávzárás a 2. kerületben, a Pasaréti úton és lezárás a Ditró utcában. Valamint sávzárás a Bartók Béla úton, a Tallóczi Lajos utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt a most érkezetteknek. Október 5-e, hát kedves aurélok, a legboldogabbat. Egyébként a 278. napjánál tartunk ennek az esztendőnek, és még 87 nap van hátra, ha valaki ilyen számokkal szeretné gazdagítani az ébredését. Na, hírek, információk, aztán pedig bújjuk a krónikákat, és persze zenélünk. Jön majd az AC/DC.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen a nemzeti vágtán. Csiki Laura Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kis huszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Boldogulós hétfőt mindenkinek, éljen az október 1962-ben e napon megjelent Nagy-Britanniában a Beatles első kislemeze. Love Me Do. Ezzel hivatalosan is elindult a Beatlemania és hát a modern pop-rock korszak. A dal érdekessége ugye, hogy a kislemezen még Ringo Starr dobolt, de a későbbi album verzióra már Andy White stúdiódobos játékát tették rá. Aztán 4 évvel később, 66-ban, e napon megalakult a Jimi Hendrix Experience. Mert hogy e napon játszott először együtt nyilvánosan Jimi Hendrix, Mitch Mitchell és Noah Redding, és így megszületett ez a hihetetlenül karakteres trió. Aztán 1974, e napon adott először koncertet az AC/DC az új énekesével, Bon Scott-tal. Scott az alapító Dave Evans-t váltotta, és ezzel kezdetét vette. Hát a banda aranykora. Na, de erre a bandára egyébként majd még visszatérünk. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában, a Petneházi utca közelében, korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton, sávzárás a 2. kerületben a Pasaréti úton és lezárás a Ditró utcában, valamint sávzárás a Bartók Béla úton a Tallóczi Lajos utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Me-ben limitált ideig.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen, nordart.hu.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
9: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Elkészült az innovációs és tudományos stratégia. Sikeres volt a vasúti teszt. Őszi turista csalogató kampány lesz a Balatonon. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül. 3 kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézi Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utastájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
12: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányába.
11: Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hétfőt mindenkinek, éljenek az Aurélok kutakon, vigyázzunk! Nem sokára egy rock történeti anekdota egy egész izgalmas bemelegítő koncert sztoriáról, jó? Addig viszont még you ain't seen nothing yet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, szóval 1989. október 5-én a Mötley Crüe egy titkos bemelegítő koncertet adott a Hollywoodi Whiskey Go-Go klubban a közelgő Dr. Feel Good turnéjuk előtt. A fellépést The Foreskins álnéven hirdették meg. Hát ez egy rendkívül provokatív név, inkább nem fordítom le. Az itt rögzített felvételeket használták fel a Kickstart My Heart című dalok videóklipéhez. Azért volt egyébként a provokatív banda álnév, mert hogy egy szűk benfentes kör előtt akarták tesztelni az új dalokat. Ez csak részben vált be ez a trükk, mert azért Los Angelesben gyorsan terjednek a hírek. Egyébként a Kickstart My Heart című dal hivatalos videoklipét Wayne Isham rendezte. A videó ikonikus kezdő jelenetében a korszak híres és a zenekarral szoros barátságot ápoló zseniális komikusa Sam Kinison látható, amint egy 1946-os Buick mentőautót vezetve fuvarozza le a srácokat a klub bejáratához. A rajongók számára egyébként ez a koncert kész aranybánya volt. Ez zenekar ekkor játszotta életében először Dr. Feel Good, a Kickstart My Heart, a Same Old Situation, vagy éppen a Slice of Your Pie című slágereit. A helyszínnek is volt egyébként szimbolikája, nem véletlenül a Whiskey a Go-Go. A Mötley Crüe karrierje pontosan ebből a West Hollywoodi klubból indult ki a korai 80-as években, így a Dr. Feel Good gigantikus világturnéja előtt ezzel a titkos bulival tértek vissza igazából a gyökerekhez. Úgyhogy így volt ez 1989-ben, 103.9 Rock FM, hát akkor zenéljünk. Nos.

0: 99. Rock FM.
1: 7:30. Hírek és információk, aztán pedig nézzük a mai első születésnaposunkat, mert hogy ma is szépen haladunk, majd sorban többen is vannak, akikkel el lehet büszkélkedni. És persze zenérünk, hírek után majd Europe.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fejlesztik az elektronikus áfarendszert. Elszállították a veszélyes repeszgránátot. Újjáépítenék a leégett templomot. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az elektronikus áfarendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
3: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EAFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett.
2: Elszállították a Margit-szigetnél talált második világháborús légvédelmi repeszgránátot. Az eszközre a járókelők találtak rá, már sérült volt a gyújtó szerkezete. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére csak nem 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérméjére. Az Állatok Világnapján az 5000 forint névértékű színes fémen a közepesnél kisebb termetű, intelligens és mozgékony terelő kutya látható. Ez a pásztor és vadász kutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja, és Imrei Boglárka iparművész tervezte. Megmentenék a radostyáni református templomot és harangtornyát. Gyűjtést indított az újjáépítésre a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település műemléképülete nemrég vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Készül az ünnepnapra a Néprajzi Múzeum. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át. Az intézményben működő Jelen Archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án a helyszínen segítenek a fotók digitalizálásában és a történtek rögzítésében. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves október 5-eiek. És ha még nem tudnák a kedves október 5-eiek, a Jordi egykori, majd az AC/DC legendás énekese, aki 1980-ban vette át a mikrofon Bon Scott halála után, Brian Johnson született e napon 1947-ben. Egyébként évekkel a halála előtt maga Bon Scott látott egy Jordi koncertet, ahol Brian Johnson énekelt. A fellépés közben Brian a földön fetrengett és üvöltött. Scott teljesen elámult a teljesítménytől, és mesélt is erről a zenekar társainak. Később kiderült, Brian nem a rock and roll extázis miatt fetrengett, hanem vakbélgyulladása volt, és a kínzó fájdalomtól esett össze a színpadon, de a bulit nem akarta lemondani. Ikonikus védjegye, a svájci sapka. Nem divatból került a fejére, eredetileg a bátyja adta neki, hogy a koncerteken ne csorogjon a csípős izzadság a szemébe. Amikor a Jordi tagjaként fűtetlen klubokban játszottak, ugye ez gyakran előfordult, később a kopaszodását fedt el vele, de aztán annyira hozzánőtt, hogy végül szerette, hogy nem ismerik fel az utcán. Amikor 80 márciusában behívták az AC/DC meghallgatására, Brian épp autóhifi szerelőként és szélvédőjavítóként dolgozott, mert hogy akkori zenekarával nem keresett elég pénzt. A meghallgatás után felvették, szinte rögtön, és alig pár hónappal később már ő énekelte a Back in Black albumon, amelyből azóta több mint 50 millió példány kelt el világszerte. Egyébként imádja a sebességet, sikeres amatőr autóversenyző, saját tévéműsora is volt, Cars That Rock with Brian Johnson címmel, ahol kifejezetten exkluzív sportautókat tesztelt. Úgyhogy így, kedves ma születettek. Elsőként egy Brian Johnson. Na, 103.9 Rock FM? Nosza.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában, a Petneházi utca közelében, korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton, sávzárás a 2. kerületben a Pasaréti úton és lezárás a Ditró utcában, valamint sávzárás a Bartók Béla úton a Tallóczi Lajos utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
1: Menjen sétálni, szedd össze magad.
3: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként

0: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
7: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: A külgazdaságról is tárgyalt a kormány, több pénz jut a gazdáknak, befejeződött a nemzeti vágta, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
9: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
8: Szent Király lovasa végzett az élen a nemzeti vágtán. Csiki Laura Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Igen, azért is szóltam az imént magamat, és dedikáltam a hétfőt pénteknek, mert hogy pénteken is olyan napunk volt, hogy egymás után sorjáztak a híres említésre méltó születésnaposok. Hát ma is így van. Volt már ugyebár egy Brian Johnsonunk, és ugyanabban az esztendőben, nem, bocsánat, korábban, 1943-ban született meg a Steve Miller Band alapító frontembere, bluesrock gitáros és énekes, hát is könnyű kitalálni, Steve Miller, akinek nevéhez olyan világslágerek fűződnek, mint a The Joker, a Fly Like an Eagle, vagy az Abracadabra. Egyébként Steve Miller szülei szoros barátságban álltak a gitárlegenda is feltaláló Les Paul-lal és feleségével, Mary Ford-dal. Les Paul nem csak a keresztapja volt a kis Steve-nek, de ő mutatta meg neki az első akkordokat is a gitáron, amikor Miller mindössze 5 éves volt. Hát azért tegyük hozzá, ilyen közegben azért nem annyira nehéz. A család egy másik közeli barátja egyébként a zseniális bluesgitáros T-Bone Walker volt, ő tanította meg Millert arra, hogyan kell a gitárt a feje mögött, vagy éppen a fogaival pengetni, amit egyébként nagyon sokszor csinált is. Középiskolás korában alapította meg első zenekarát, ez volt a The Marks Man, amelyhez csatlakozott a későbbi szólósztár Buzz Keggs. Később a Steve Millerben korai felállásában és első két albumán is ő gitározott és énekelt. Egyébként még egy gondolat erejéig visszakanyarodva Les Paulhoz, Steve Miller apja, Dr. Byron Miller patológus volt, de emellesleg megszállottan imádta a jazzt és a hangmérnöki munkát. Amikor Les Paul és felesége Mary Ford Milwaukee-ban turnéztak, náluk szálltak meg. Dr. Miller a házuk nappaliában rendezett be egy kezdetleges stúdiót. A kis Steve még egyszer 5 évesen azt nézte végig a szőnyegen ülve, ahogy Les Paul a világon elsőként kísérletezik a többsávos hangfelvétellel és a gitáreffektekkel közvetlenül a család, még egyszer mondom, nappaliában. És miután Les Paul látta, hogy a kisfiú teljesen megbabonázta a hangszer, na ekkor adta a kezébe a gitárt, de mivel Steve Miller balkezes volt, de jobbkezes gitárt kapott, a mester nem akarta áthúrozni, hanem egyszerűen megmutatta neki az első 3 alapakkordot, és azt mondta, na kölyök, most már tudsz játszani, menj és gyakorolj. Egyébként a mai napig Les Paul-t nevezte meg legfőbb inspirációjaként. Úgyhogy így, még egyszer mondom, azért innen egy kicsit könnyebb elrugaszkodni. 103.9 Rock FM, na, kedves születésnaposok. Úgyhogy Brian Johnson, meg egy Steve Miller, de akadnak még itt. Úgyhogy még velük folytatjuk nem sokára. Addig viszont még zenélünk.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, hírek, információk, és akkor három a magyar igazság, még egy harmadik ma születettet, majd megemlegetünk. Addig viszont majd még zenélünk is, hírek után, Jura Hip!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megvan az új innovációs és tudományos stratégia. Eredményes volt a vasúti teszt. Őszi kampány indul a Balatonon a turistákért. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézi Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utastájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
2: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában.
1: Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, remélem eddig rendben van a hétfő, ezek után meg már, hát ez már gyerekjáték. Utakon vigyázzunk, boldog születésnapot kedves ötödikeiek, és akkor Brian Johnson és Steve Miller után én még mondok egy Fast Eddie Clarkot, aki már nincs köztünk, 2018-ban hagyott itt bennünket. A Motörhead klasszikus felállásának ikonikus gitárosa, aki hát a banda legsikeresebb korszakában játszott a zenekarban. Mielőtt csatlakozott volna a Motörheadhez, Eddie egy dokban dolgozott lakatosként és háztartási hajóhajtóműjavítóként egy úszó világító torony hajón. Igen, és egyébként Phil Taylor mutatta be őt Leminek, miközben épp egy lakóautót újítottak fel. A Fast, vagyis hát gyors becenevet nem a gitárjátékának sebessége miatt kapta, hanem azért, mert ő volt az egyetlen a bandában, aki képes volt két koncert között rendesen lezuhanyozni. És tisztán megjelenni, miközben Lemmy és Phil napokig ugyanabban a ruhában nyomták végig a turnékat. A Motörhead egyik legnagyobb slágere, ugye a No Class kislemez három különböző borítóval jelent meg, mindegyiken a banda egyik tagja szerepelt. Eddie borítója arról híresült el, hogy ő volt az egyetlen, aki nem volt hajlandó teljesen átvenni a koszos motoros imást. A fotón láthatóan frissen mosott hajjal és rendezetten pózolt, ami miatt hát Lemmyék rengeteget szivatták. Miután ugye kilépett a Motörheadből, az UFO basszus gitárosával Pete Way-jel megalapították a Fast Way nevű hard rock formációt. Ironikus módon Pete Way a szerződések miatt egyetlen hangot sem játszhatott le az első albumon, de a zenekar Eddie bluesos gitárjátékával így is komoly sikereket ért el a 80-as években, különösen a Trick or Treat című horrorfilm filmzenéjével. Úgyhogy így, kedves ma születettek, még egy Fast Eddie Clark is. Motörheadből. Na,

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában, a Petneházi utca közelében. Korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton, sávzárás a 2. kerületben a Pasaréti úton és lezárás a Ditró utcában. Valamint sávzárás a Bartók Béla úton, a Tallóczi Lajos utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban! Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös masala

0: Gosweber.
1: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Gosweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Gosweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Gosweber Kft. Magasban a legjobb.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
3: Én? Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: AuraBay.hu. Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
4: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Megújul az elektronikus áfarendszer. Biztonságosan elszállították a gránátot, újjáépülhet a leégett radostyáni templom. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az elektronikus áfarendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
6: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EHFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett.
5: Elszállították a Margit szigetnél talált második világháborús légvédelmi repeszgránátot. Az eszközre a járókelők találtak rá, már sérült volt a gyújtó szerkezete. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére csak nem 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérméjére. Az állatok világnapján az 5000 forint névértékű színes fémen a közepesnél kisebb termetű, intelligens és mozgékony terelő kutya látható. Ez a pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja, és Imrei Boglárka iparművész tervezte. Megmentenék a radostyáni református templomot és harangtornyát. Gyűjtést indított az újjáépítésre a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település műemléképülete nemrég vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Készül az ünnepnapra a Néprajzi Múzeum. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át. Az intézményben működő Jelen Archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án a helyszínen segítenek a fotók digitalizálásában és a történtek rögzítésében. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az energiabiztonságról is szó volt a kormányülésen. Több pénz kerül a gazdákhoz. Meglepetésekkel zárult a nemzeti vágta. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kis huszárvágtában is vasadi résztvevő győzött. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, hát bizony most már hétfő van, azt a mindenit, de gyorsan megy ez a hónap is. Hát már az ötödik napját tapossuk, ugye a múlt héten csúsztunk át olyan szépen, lágyan az októberbe, és tényleg az időjárásra egy szavunk nem lehet, egészen egyszerűen fantasztikus, úgyhogy ezzel már jól indul a hét szerintem, és aztán hamar itt van annak a vége, meg az októbernek a vége, az mindjárt december lesz, úgyhogy ki kell élveznünk ezt a fantasztikus jó vénasszonyok nyarát, ami majd még marad is ráadásul állítólag, és ami még lényeg, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni www.rockradio.hu bárhol a világban, akárhol. Na, a Journey érkezik, a legendás Our Banda 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere jön, onnan ismerheti esetleg a fiatalabb korosztály, hogy rengeteg reklámban, TV-filmben, szóval, hogy úgy mind a mai napig használják ezt a felvételt. Ez a Journey és az Any Way You Want It.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, és egy jó ZZ Top, amely mindig fantasztikus. Ugye velük kapcsolatban hát az a hír van, hogy augusztusban meghalt Frank Baird, a ZZ Top alapító tagja és dobosa, így már csak Billy Gibbons gitáros énekes maradt életben, legalábbis az alapító tagok közül. Frank Baird neve a rock történelem egyik különös játékának köszönhetően is ismerté vált. Ugye miközben a ZZ Top másik két tagja ikonikus hosszú szakállat viseltő volt, az egyetlen, aki nem. Ez különösen ironikussá tette, hogy a vezeték nevének jelentése ugye az, hogy szakál, de talán ezt a point már mindenki ismeri. Viszont most egy olyan dal érkezik, amely 1983-as Eliminator című albumokon jelent meg, és igazából egy háromrészes történet középső darabja volt. Ez a Sharp Dressed Man, ugye ott van még a Gimme All Your Lovin' és a Legs, ez a kis triumvirátus. Na most a dal gitárszólóját a Guitar World később minden idők 50 legnagyobb gitárszólója közé választotta. A ZZ Topnál három dolog kellett a jó megjelenéshez: napszemüveg, szakál és egy olyan gitárriff, amit lehetetlen elfelejteni. ZZ Top, Sharp Dressed Man.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM és az AC/DC, akik Power Up turnéjukat nyomatják immáron, hát szerintem negyedik éve most már, és ugye kétszer is voltak Európában, de egyszer sem Magyarországon, mindegy, hát talán eljönnek még, mert szerintem Angusban benne van a mehetnék, tehát ő szívesen lépeget fel, ha ezt fellépegetésnek lehet mondani, inkább az fellépés, mert még olyan erővel tolja, hogy az valami egészen elképesztő, 70, most már 70 évesen. Na, lényeg, hogy ők most dél-amerikai és észak-amerikai stadion turnék bonyolítanak, de hát nekünk itt vannak a legnagyobb dalok. Ez a Bon Scott halála utáni első Brian Johnsonnal készített album, a Back in Black címadó tétele és legnagyobb slágere, az azonos című korong minden idők második legnagyobb példányszáma leladott nagylemeze, de a rock műfajon belül, illetve a zenekari anyagok között a mai napig világelsőnek számít a maga több mint 50 millió eladott darabjával. Bizony még mind a mai napig. A számot a Young fivérek Angus és Malcolm elhunyt énekesük Bon Scott emlékére írták, és arra kérték Brian Johnson, hogy olyan szöveget írjon a zenére, ami Bond, illetve az ő munkásságát élteti és ünnepli. Hát sikerült. AC/DC, Back in Black.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
1: Menj el sétálni, szedd össze magad.
3: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfűki vonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi szaktó kölcsönző.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége. Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
11: Én, Letuj profilkép.
10: Az Óbudai szigeten?
11: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
10: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, na hát ez a hétfői Rock délelőtt, ez is fantasztikus napsütésben lesz, tehát hogy sőt már van, szóval az a helyzet, hogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk az időjárással, azt szeretnénk, hogyha ez sokáig tartana, jól kitartana a vénasszonyok nyara, mi jól ki tudnánk élvezni a napsütést, magunkba tudnánk szívni a D-vitamint, és hát szerintem erre minden lehetőségünk megvan most, miközben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, még akár online streamen is, www.rockradio.hu. Ugye, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pézik, akkor jó pihit. Rod Stewart érkezik, aki bejelentette, hogy elindul utoljára turnézni, mégpedig több mint 6 évtizedes pályafutást tudhat ő maga mögött, fantasztikus előadó, The Final Encore, ez a turnéjának a címe, és Schlusspoén június 18-án 2027-ben a Budapest Arénában fellép itt Magyarországon is. Hát ez nagyon nagy örömhír, Rod Stewart, Hot Legs.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM és a Sweet, akik 1978-ban egy egészen új oldalukat mutatták meg a Love is Like Oxygen című dallal. A korábban kemény gitárhangzásáról és glam rock slágereiről ismert zenekar ezúttal sokkal összetettebb szerzeménnyel jelentkezett. A közel 7 perces albumváltozatban vonósok, többszólamú ének és némi diszkós hatás is helyet kapott. A dal gitárosa Andy Scott írta Trevor Griffinnel, aki korábban sikertelen zenekarokban játszott, majd roadként és hangmérnökként dolgozott. A Love is Like Oxygen óriási nemzetközi siker lett. Amerikában a 8., Nagy-Britanniában a 9. helyig jutott, és Ivor Novello díjra is jelölték az év dalaként. Végül Jerry Rafferty Baker Street című slágere előzte meg. A Sweet ezzel pedig bebizonyította, hogy a glam rockon túl is van élet, a történet iróniája pedig, hogy ez a zenei megújulás hozta meg a zenekar utolsó top 10-es slágerét. Hát, akkor íme. Sweet, Love is Like Oxygen.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM és az Oasis, ugye 2024-ben behúzta a váratlant, így az év végén úgy gondolták a Gallagher alapító testvérek, hogy ők most akkor kibékülnek, és 2025-ben ugye végig turnézták az egész, hát nem az egész világot, de azért úgy turnézgattak, na és eléggé durván nagy igény volt a turnéjukra, és hát aztán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nemrég bejelentették, hogy most újabb 38 koncertet terveznek 2027-re. A turné jövő májusban indul, rögtön 5 koncerttel a glasgowi Celtic Parkban, aztán jön 11 este Manchesterben, és most végre a kontinentális Európa sem maradt ki, többek között Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Rómában és Párizsban is fellépnek, és Párizs különösen érdekes állomás lesz, mert éppen ott ért véget az Oasis előző története. 2009-ben egy fesztiválon már nem léptek színpadra, miután a Gallagher testvérek a backstage-ben összevesztek, Noel pedig még aznap bejelentette, hogy kilép a zenekarból, most 18 évvel később együtt térnek vissza a városba. Így legyen, én azt mondom, és jön az ide passzolódal, Don't Look Back in Anger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Autódaru, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de már hétfőn délután, bizony, hát hétfőn délután folytatódik tovább. Hát most mit csináljuk, hogyha ilyen gyorsan elment a hétvége? Mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, gyönyörű szép időnk van, vénasszonyok nyara, indián nyár marad még, és hát talán ezen a héten itt lesz velünk, nagyon reméljük, de hát akik biztosan itt vannak, akikre biztosan lehet számítani, azok a legjobb rockzenék, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és mindenhol, és mindenkor így van ez. Most például a Scorpions érkezik, akik ugye tavaly ünnepelték 60. évfordulójukat, és hát ennek kapcsán elkezdtek turnézni, és idén voltak nálunk ezzel a turnéval, június 20-án mégpedig. Hát aztán időközben nekünk itt vannak a legnagyobb slágereik, amelyekkel megidézhetjük őket időről időre. A legendás német hard rock banda 1984-ben jelentette meg Love at First Thing című lemezét, amelyel ők berobbantak a köztudatba. Hát csoda, hogyha olyan dalok voltak rajta, mint a most következő Rock You Like a Hurricane.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, és az Aerosmith érkezik, akiknél ugye Steven Tylernek voltak hangszál problémái, akkor megmondták, hogy ők már nem fognak turnézni 2024-ben. Elindultak 2023-ban egy világkörüli búcsú turnéra, de az félbeszakadt, és aztán Steven Tyler meggyógyult, de még koncertturnéról nincs szó, de hát szerintem már nem is lesz egyébként. Minden esetre kiadtak One More Time címmel egy új EP-t, Youngblood-dal, a fiatal feltörekvő rockerrel, aki már Grammy-díjas is, szóval lényeg, hogy ők így elhintették mindenhol, hogy ők fiatalabb rockerekkel szeretnének így együtt kollabolni, majd divatos szóval élve, és hát nem tudom, hogyha az Aerosmith egy ilyet elhintene, és én fiatal feltörekvő rocker lennék, akkor azonnal jelentkeznék, úgyhogy reméljük, hogy ez így is van. Hát mindeközben azért mi hallgatgatunk néhány Aerosmith dalt, mégpedig ez az én egyik legnagyobb kedvencem tőlük, a Living on the Edge, amely a több mint 20 millió példányban elkelt 1993-as Get a Grip album első kislemezes dala volt, az Aerosmith egyik legösszetettebb és legjobb dala. Aerosmith, Living on the Edge.

103.9 Rock FM, azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. Mindkét sávot leszűkítették és a sebességet jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél nem megszokásból kell vezetni, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolás időben meg tudjon történni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Plusz 3629 9939, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is hozom Bruce Springsteent, a főnököt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, már hétfőn délután, hiszen egy óra már elmúlt, úgyhogy én annyit mondok csak, hogy az időjárás fantasztikus, maradjon is ez így. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, és érdemes is, hát hiszen mi mindig, mindenkor, mindenhol a legjobb rockzenéket toljuk. Hát most egy olyan jön, ami igazi fantasztikus rock klasszikus. Ez a mai napig az első

93.9 Rock FM, na hát akkor egy jó Rolling Stones az mindig jó, ugye ők elvileg 2026-ra terveztek egy európai turnét, de amúgy nem terveztek, viszont de hát attól függetlenül a rajongók nagyon elvárták volna, hát a rajongók nagyon sok mindent elvárnak, de ők nagyon kedvesek, és mondták, hogy igazából Keith Richards egészségi állapota miatt nem tudnak ők már elindulni turnézni, hát 82 éves Keith Richards, és egyébként akkor a többi tagról még nem is beszéltünk. A zenekar azonban nem pihent, Foreign Tongues című új stúdióalbumuk július 10-én megjelent, emellett már áprilisban kiadtak egy új kislemezt, Rough and Twisted címmel, úgyhogy egyáltalán nem unatkoznak a fiúk, meg egyáltalán nem vonják meg magukat tőlünk, a rajongóktól, de hát most mit csináljunk, ők már nem indulnak el turnézni, viszont egy különleges kiadványal is kedveskedtek nekünk, a legendás formáció egy meglepetés dallal is jelentkezett, amit kizárólag bakelit lemezen érhető el, a Cockroaches cím alatt. Hát megmondom őszintén, hogy titokzatosak azért ők még mind a mai napig. Ez a Rolling Stones és a Satisfaction.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. A 2-es főúton Rétság térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszűkületre is 40 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasvároját építi, a munkaterület mellett útszűkületre kell számítani, és Esztergom-Szamárhegy térségében a 11-es főúton a 61-es és a 62-es kilométer között a vízelvezető rendszert újítják fel, útszűkület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és egy igazi dögös rock himnusz érkezik, ez a Warren és a Cherry Pie.

Császárok 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt és a hétfői Rock délelőttnek is az utolsó órája. Hát csordogálunk szépen, lassan, de biztosan, vagy gyorsan, de biztosan, inkább az utóbbira szavaznék én. Megmondom őszintén, hogy mindenkinek kellemes hétfő délután kívánok, és nagyon-nagyon kellemes is, hát hiszen csodálatos időnk van, csodálatos ez az október eleje, és reméljük, hogy a közepe és a vége is az lesz. Na de lényeg, ami lényeg, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, hallgasson mindenki online streamen is, www.rockradio.hu, mert hogy ott vagyunk, és ott van Lenny Kravitz is, aki ugye volt 2024-ben Magyarországon, aztán visszakanyarodott jó gyorsan 2026-ban is, hiszen augusztusban fellépett nálunk, és reméljük, hogy ez jó szokásává válik. Most egy olyan dalt fogunk meghallgatni tőle, amelyért nyilván Grammy-díjat kapott, és az

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: Kent. Rock FM.
1: Üdvözlöm. Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: 103.9 Rock FM, na azt mondja, kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Elsőre ezen a napon sem lehet számítani. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő, hajnalban -2 és 10 fok köré hűl le a levegő, majd délután 22 és 26 fokra van kilátás. Hát ez a jó, hogy ez a 22-26 fok az még van, reggel kell a kabát nyilvánvalóan, de aztán leveszünk és cipeljük magunkat, ahogy így szokás. The Cult Firewoman.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na hát, akkor ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klavancsák Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Elkezdtük a hetet, folytatjuk a holnapi napon, remélem, mert akkor is várok mindenkit nagy szeretettel és egy fantasztikus rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Jó vénasszonyok, Gyarács Csizinszki, Éva vagyok. Ők

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután. Gyönyörű az idő, most már megszámlálhatatlan nap óta, de állítólag jön a változás a hétvégére. Csütörtökön már felhősebb, csapadékos időjárásra lehet számítani, de tartja magát a 25 fokos csúcs, ami önmagában szenzáció még október 8-án, de 9-ére, 10-ére és 11-ére már nem lesz így. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Nem túlságosan rosszak a hírek, bár olyan időjárás jelentést, előrejelzést is olvastam, hogy sarkvidéki hideg jön, wow. Hát ha olyan a sarkvidéki hideg, hogy a reggelekben 10-15 fok körüli értékek vannak, napközben pedig marad a 18-19, akkor jöjjön széllel, esővel, hidegfronttal. Ilyen nálunk az októberi tél, ősz, vagy a mini nyár, még mindig 20 fok körül. Oké, legjobb időjáráshoz a legjobb zenék. Guess Who American Woman a Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás jelenleg meghaladja az 5 kilométert, aki teheti, inkább válassza az 5-ös főutat. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapestre a középső és a külső sáv járható. A terelés mögött lassulás tapasztalható. Budapesten éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50-től hajnali 4:30-ig. Egyirányosítás van továbbra is a 6. kerületben a Podmanicki utcában. Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnali 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rocketon az egyik legjobb dal az Omegától, a Babylon, amikor a 80-as években kezdtek másképp zenélni, mert hogy a világ változott, de nem csak itt, hanem a 60-as évekből, a 70-es évekbe, a 70-es évekből, a 80-as évekből, a 80-as évekből, a 90-es évekbe, és így tovább, és így tovább, és ha valakinek 50 év munkássága van, akkor lehet, hogy az is a titok, hogy évtizedről évtizedre meg tud újulni, és a rockzenén belül különböző korszakokat felvenni, mint ahogy egyébként ezt kiválóan csinálta az Omega a beat rock korszakban, a space rock korszakban, és így tovább, és így tovább. Vissza a 70-es évekbe, Sweet és a Fox on the Run, múltkor az egyik rock délutánban pont a Sweet munkásságát elemeztem, mert hogy az évtized elején mondjuk a Blockbuster, aztán az évtized közepén a The Barroom Blitz, az évtized végén pedig a Love is Like Oxygen, és mindenki esküszik valamire a legnagyobb slágerek közül a Sweet munkásságában, ha a 70-es évekből csak mondjuk egyet kéne választani. Ezt is lehet. Fox on the Run.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtök.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM is a hétfői rock délután, és a klasszikus rock legjava, úgy mint Free és az Alright-nál. Persze nem ez az egyetlen, ha egy egész évtizedet kell emlegetni, mert a klasszikus rockot alapvetően a 70-es évek kapcsán szoktuk emlegetni, vagy a 70-es éveket a klasszikus rock kapcsán. Persze a 70-es években más is volt. Ha valaki az R&B-t vagy a fekete zenék legjavát keresi, akkor a 70-es évek tökéletes táptalaj erre, és a kezdődő diszkó állítólag a különböző feljegyzések szerint már a 70-es évek elején, aztán utána mindenképpen a 70-es évek közepétől, és az igazi évek a 70-es évek utolsó évei. Persze 1980-nal ez nem szűnt meg, csak a 80-as évek elején hanyatlott maga a stílus, illetve Európában tovább élt, akár még plusz egy évtizedet is, és a diszkóról általában azért beszélünk egy picit többet, mint más műfajokról, mert hogy a rockkal nagyon komoly házassága volt, de szerintem ezt már úgy is tudja mindenki. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és kamion ütközött össze korábban. A 33-as kilométernél a külső sávot zárva tartják, a torlódás meghaladja az 5 kilométert, aki teheti, válassza inkább ezekben a percekben, ezekben az órákban az 5-ös főutat. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Budapesten éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50 és hajnali 4:30 között. Továbbra is egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, és két lezárás folyamatban, a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától zárják le másnap hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat is a Könyves Kálmán körútnál ma este 8-kor, másnap hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 1982-ben járunk. A csapatot úgy hívják, hogy V-Motorok, és a Gyertyák az együttes harmadik nagylemeze, amin bombasztikus sikerek vannak. Sokan ezzel az egy albummal azonosítják egyébként a csapatot, akik már a 70-es évek végén léteztek, és a 80-as évek elején valóban szuperslágereket gyártottak, ha az album nem minden dala is az. Mert hogy ezen az albumon van a Boszorkányéi, a Gyertyák, az imént hallott Jégszív, és az a bizonyos Angyallány, amit nagyon sokan Leher István szóló dalának és a szóló karrier kezdetének tituláltak, de ez még nagyon is a V-Motorok. Miközben egyébként a legtöbb dalt Leher István és Demjén Ferenc szerezték a Gyertyák albumon is. Zenei folytatás a hétfői rock délutánban, Boston, More Than a Feeling.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Rock FM hallgatóktól kapom az információkat. Budapesten nagyon sok baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban, a 19. kerületben a Hunyadi utcában, a Dózsa-György úton is és az Attila úton is. Olyan információim vannak még, hogy éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50-től 4:30-ig. Egyirányosítás van továbbra is a 6. kerületben a Podmanicki utcában és lezárás a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnali 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi utat is a Könyves Kálmán körútnál ma 20 órától másnap hajnali 5-ig. Sávlezárások a fővárosban a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a 2. kerületben a Szépföldi úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 14. kerületben a Stefánia úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás is van a Ditró utcában. Korlátozások vannak továbbra is az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, két félpályás lezárás is van a 13. kerületben az Esztergomi úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, és további lezárások még a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Útszűkületek vannak a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton.
0: Vagy baleset?

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
5: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi Szaktó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután digitális fiúcskákról mindig sok minden eszembe jut, nem csak a rock zene, hanem az, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, mert egy 10-20 évvel ezelőtti bármilyen akció vagy nem akció filmet megnézve teljesen mások a mobilok, mert ugye a mobilok léteznek már a 90-es évektől is, de nem egészen úgy, mint ahogy aztán később rohamos tempóban fejlődnek az úgynevezett okostelefonok. A nem okostelefonoknál pedig nagyon sokan visszasírják azt az időszakot, amikor oké, hogy minden kezdett digitális lenni, de azért majdnem egy hétig bírták a mobiltelefonok állandó használat mellett, és akkor néha-néha töltőre kellett tenni használattól függően, egyébként pedig a híressé vált mondás zöld gomb, piros gomb, SMS. Sokak szerint ez volt a jó világ, sőt, még olyan Facebook csoportot is ismerek, ahol hagyományos úgynevezett retro mobiltelefonokat keresnek, és ezek a bizonyos mobiltelefonok a mai napig föllépnek különböző hálózatokra, és nagyon szépen muzsikálnak. A szószoros értelmében csak éppen a mostani okosságok, a csetek, illetve a közösségi oldalak és még egyéb látványosság nincs a telefonon. De telefonálni, SMS-t írni, meg egyáltalán a köztudatban lenni ezekkel a 20-25 éves telefonokkal is lehet. Útinform legfrissebb, az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Közben a budapesti baleset cunami megszűnt, összesen kettőről tudok, az egyik a 19. kerületben a Hunyadi utcában, a másik a Szilágyi Erzsébet fasorban van. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, most a Sing Single!

103.9 Rock FM, visszanézve a sláger történelmet hosszú-hosszú évtizedekre, nagyon sokan írtak azzal a címmel különböző dalokat, hogy All Day and All of the Night, vagy ennek bármilyen közös változata, és egyáltalán a dalok, amik a nappallal, vagy az éjszakával, vagy a kettőnek a változásával foglalkoznak. Na de olyan dalcímet viszont már nagyon kevesen írtak, vagy legalábbis ezzel a címmel sikert, mint a Waterloo Sunset, a Sunny Afternoon, vagy a You Really Got Me. És ez mind-mind Kings a 60-as évekből. Íme az említett óriási siker, vagy legalábbis egy a sok közül. All Day and All of the Night.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50-től hajnali 4:30-ig. Továbbra is egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárások a fővárosban a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a 2. kerületben a Szépföldi úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 14. kerületben a Stefánia úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás is van a Ditró utcában. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, két félpályás lezárás is van a 13. kerületben az Esztergomi úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, és további lezárások még a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Útszűkületek vannak a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a szomorú hír, hogy vége van a vénasszonyok nyarának, előre láthatólag csütörtökön, de pénteken mindenféleképpen nem lesznek túlságosan rosszak a hőmérsékleti értékek, sőt, távolabbi előrejelzések szerint október közepén még mindig vissza akar térni a vénasszonyok nyara, hogy egészen pontosan mi lesz ebből, azt még nem biztos, hogy tudjuk, de hogy mi lesz a változás csütörtökre és péntekre most, ezen a héten, azt már szinte 100%-ra tudjuk. Először is hidegek a hajnalok, 6-7-8 fokos indulásokról beszélünk, a napközbeni hőmérsékleti csúcsok viszont szilárdan 25 fokok, ha picit több a felhő, akkor napközben esetleg 23-24 lehet, nem biztos, hogy megérezzük. A csütörtöki változást azonban igen, azon a napon még marad a 25 fokos napi csúcs, de már jönnek a csúnya felhők, és a kezdődő szeles időjárásban csütörtökre már szinte 100%, hogy itt-ott jön a csapadék. És aztán pénteken is, lehet, hogy péntekre jelentéktelen a csapadék, de a hidegfront és a szél megteszi a hatását, 15-18 fokosnak érezzük a levegőt, furcsa mód reggel is, és aztán napközben is, és utána megmarad a 10-19, illetve a 11-18 fok hétvégére.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM 1984 következik, és a Queen Works albuma minden idők legellentmondásosabb albuma, hiszen az egyik oldalon a rajongók évtizedeken keresztül azt emlegették, hogy szuperslágereket adott a világnak, a másik oldalon maga az együttes volt elégedetlen az album eladási sikereivel, a róla kimásolt slágerek óriási, vagy nem is annyira óriási népszerűségével, és ennek az albumnak köszönhető, hogy a 80-as években az egyik oldalon a legdallamosabb, a legfülbemászóbb slágereket emlegettük éveken át, évtizedekkel később is, a másik oldalon ennek az albumnak köszönhetően az együttes inkább a feloszlás gondolatával foglalkozott. Szuperslágerek az albumról a mindent vívő Radio Gaga, I Want to Break Free, ez is mondjuk mindent visz, a Hammer to Fall és a méltatlanul keveset emlegetett It's a Hard Life.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Budapesten éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50-től hajnali 4:30-ig. Továbbra is egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárások a fővárosban a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a 2. kerületben a Szépföldi úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 14. kerületben a Stefánia úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás is van a Ditró utcában. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalomban a 3. kerületben a Cecz János közben, két félpályás lezárás is van a 13. kerületben az Esztergomi úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, és további lezárások még a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Útszűkületek vannak a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten éjjeli félpályás lezárás lesz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 23:50-től hajnali 4:30-ig. Továbbra is egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától 4:30-ig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárások a fővárosban a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a 2. kerületben a Szépföldi úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 14. kerületben a Stefánia úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás is van a Ditró utcában. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, két félpályás lezárás is van a 13. kerületben az Esztergomi úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, és további lezárások még a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Útszűkületek vannak a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évek.

103.9 Rock FM, a szomorú hír, hogy vége van a vénasszonyok nyarának, előre láthatólag csütörtökön, de pénteken mindenféleképpen nem lesznek túlságosan rosszak a hőmérsékleti értékek, sőt, távolabbi előrejelzések szerint október közepén még mindig vissza akar térni a vénasszonyok nyara, hogy egészen pontosan mi lesz ebből, azt még nem biztos, hogy tudjuk, de hogy mi lesz a változás csütörtökre és péntekre most, ezen a héten, azt már szinte 100%-ra tudjuk. Először is hidegek a hajnalok, 6-7-8 fokos indulásokról beszélünk, a napközbeni hőmérsékleti csúcsok viszont szilárdan 25 fokok, ha picit több a felhő, akkor napközben esetleg 23-24 lehet, nem biztos, hogy megérezzük. A csütörtöki változást azonban igen, azon a napon még marad a 25 fokos napi csúcs, de már jönnek a csúnya felhők, és a kezdődő szeles időjárásban csütörtökre már szinte 100%, hogy itt-ott jön a csapadék. És aztán pénteken is, lehet, hogy péntekre jelentéktelen a csapadék, de a hidegfront és a szél megteszi a hatását, 15-18 fokosnak érezzük a levegőt, furcsa mód reggel is, és aztán napközben is, és utána megmarad a 10-19, illetve a 11-18 fok

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM a hétfői rock délutánt, a keddi követi majd, de addig is többek között Rock the Night, Bűdi Szili műsor vezetésével most 8 órától, és ahogy szoktuk, a hétfői Rock the Night dübörög egészen éjfélig. Egyébként Bűdi Szili nem csak műsort vezet, hanem még énekel is. Nem is akárhogy. Hölgyeim és uraim, búcsúzásról a csapat neve Jesztelen, ez a rockstárok bűne. Klavancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night egész este. Én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva, megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, ez pedig a Rock FM, amit hallgattok jelen pillanatban is. És hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit október 5-én, az év 278. napján. Az évből már csak 87 nap van hátra. Ma egyébként többek között az aurélok ünnepelnek. Hát most nagyon töröm a fejem, egyet se ismerek. Na mindegy. Szóval október van már, és rendesen beköltözött hozzánk a hideg, főleg reggel, meg este. De nappal meg meleg van, csodálatosan süt a nap mindig. Nehéz ilyenkor megtalálni az optimális ruha kollekciót, mert ugye miért azt vettem fel, most fázom, most melegen van, könnyedén kell venni az életet. Ez az öltözködésre is érvényes. Én pedig természetesen hozom nektek a Földkerekség legnagyobb rockslágereit. Maradjatok velem éjfélig!

103.9 Rock FM. Gyerekek, lássuk a ma született bárányainkat. Ma ünnepel többek között Kate Winslet, aki 1975-ben született, és hát a Titanic után gyakorlatilag az egész világ megtanulta a nevét, és azt is, hogy egy tengeren úszó ajtón kettő ember is elfér-e. Hát, szomorú történet. De ma van például Patrick Roy születésnapja is, a legendás kanadai hoki kapusé. Őt nem az ajtó méretével, hanem azzal lehetett volna megijeszteni. Ha valaki azt mondja neki, Patrick, ma sok lövésed lesz. Mire ő? Remélem.

Százharminckilenc. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

93.9 Rock FM. Gyerekek, nem akármilyen születésnapos parádé van a mai napon, mert hogy most már jöhet a hangerő. Október 5-én, azaz a mai napon született Brian Johnson, az AC/DC legendás énekese 1947-ben. Aztán ugyanezen a napon született Steve Miller, valamint Bob Geldof, a Boomtown Rats frontembere és a Live Aid egyik szervezője. Bátran mondhatjuk, hogy a rockzenében ők nélkülözhetetlen és nagyon fontos alakok. Brian Johnson egyszer azt mondta, it's just rock and roll, you know? Ez csak rock and roll, tudod? És hát tulajdonképpen ő ezzel mindent elmondott.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

mosdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

103.9 Rock FM. Na hát gyerekek, 1970. október 5-e, amikor megjelenik Észak-Amerikában a Led Zeppelin harmadik albuma. A Led Zeppelin 3, és hát túl az 50-en, közelebb a 60-hoz. És érdekes módon a rajongók egy része először nézett egy nagyot, mert a Led Zeppelin a korábbi kemény rock után jóval több akusztikus, folkos hangzást is behozott. Aztán persze kiderült, hogy Jimmy Page-ek nem hűltek meg, csak megint előrébb jártak egy lépéssel. Az albumon ott van például az Immigrant Song, szóval ha valaki azt mondja, hogy a Led Zeppelin túl halk, hát adj neki 2 percet. És már is jön a tuti.

103.9 Rock FM. Nagyon durva, gyerekek, hogy így belegondolunk, hogy a videó, mint olyan, ez mennyire hatással van az emberi agyra, és onnantól kezdve imádjuk nézni azt, amit más csinál, pedig mi is csinálhatnánk. Na, szóval érdekes. A mai napon született Louis Lumière, aki a testvérével Augusttal a filmművészet egyik úttörője lett. Itt azért érdemes egy kicsit belegondolni, mert ők feltalálták, hogy az emberek végre mozgóképen is nézhessék egymást. Az emberiség azóta több mint 100 éve használja ezt a lehetőséget, hogy megnézze, ahogy más emberek főznek, verekednek, utaznak, táncolnak, vagy éppen videót készítenek arról, hogy mit tettek reggelire. Lumière-ék valószínűleg, hát nem hiszem, hogy erre gondoltak.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. 1975. október 5-én Párizsban egy royalista felkelési kísérletet vertek le, és a fiatal Napóleon Bonaparte kulcs szerepet kapott benne. Most ez volt az egyik olyan pillanat, ami nagyon komolyan meglökte az ő karrierjét. Magyarul, hát ugye más ember ilyenkor azt mondja, hát hú, ez kemény nap volt, Napóleon pedig azt mondta, valószínűleg azt mondta, köszönöm, kérem a következő feladatot, és csináljuk, és menjünk, és gyerünk. Innen aztán már tényleg nem volt megállás, a történelem egyik legnagyobb karrierje egy igencsak mozgalmas októberi napon kapott lendületet.

103.9 Rock FM. Na hát nézzük egy kis földrajzi érdekességet, és ugorjunk el Pilsenbe, vagy magyarul Pilsenbe. 1842. október 5-én kezdődött ott annak a sörnek a főzése, amelyből később megszületett ugye a pilseni típus. És innen már nincs messze a rádiós tanúság, vannak városok, ahol a földrajzot térképen tanulod, Pilsenben pedig hát lehet, hogy korsóban, ugye? A pilseni sörtípus azóta meghódította a világot. Úgyhogy, ha valaki megkérdezi, miért tudod, hogy hol van Pilsen? Egyszerűen a válasz, kultúra kérem, kultúra, glúgy.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 1917. október 5-én született Szabó Magda. A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Író, költő, műfordító, és olyan mondatokat tudott leírni, amelyek után az ember egy pillanatra azért leteszi a kávét. Egyik gondolata például így szól, hogy az írás megindulása vagy elapadása szerencsésebb hangulatú napon is kegyelmi állapot. Na hát mindenki érti, aki próbált már valaha valamit határidőre megírni vagy megalkotni. Van az a nap, amikor jönnek a mondatok, és van az a nap, amikor a mondat rád néz, te meg így visszanézel rá, és hát egyikőtök sem tudja, hogy úgy mi az Istent kezdjen a másikkal. Hát én ezt nagyon át tudom érezni, nagyjából minden nap.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szasz, haverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek, egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis egészségügyi tanács, by Szili. Szóval, mozogj egy kicsit, aludj rendesen, igyál vizet, és ne próbáld egy hétvége alatt kipihenni az egész hetet. A mozgás nem feltétlenül azt jelenti, hogy azonnal maratont kell futni, bár egy tempós séta is több, mint a kanapén fekve sportot nézni. Bár nyilván annak is megvan az előnye, hát ugye közben ugye nem lehet megsérülni. Hát maximum a chipses zacskóval. Mondd ki gyorsan, chipses zacskó. Gyorsan, chipses zacskó. Na jó van. Szóval mozogjatok minél többet, mert az jót tesz, higgyétek el nekem. Ja, és hallgassátok a 103.9 Rock FM-et.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz!